Badiam, Bundu Josa Jupangejam, Tuatu Baneto Limushima, Kenekimosh, Yenye Wakuvala, Yenye Yokidi.